Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés kegyelmi ügyet vizsgáló bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészítenie jelentését. Summer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat. Bájer Judit médiajogász, médiakutató lehet a Független Közmédia Testület elnöke. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága egy tartózkodás mellett támogatta a kinevezését. A testület emellett döntött arról is, hogy a Tisza frakció által javasolt személyek jelölését támogatja, az ellenzéki pártokét viszont továbbra sem. A Közszolgálati Tanács 3 embert javasolt, ők szintén megkapták a bizottság jóváhagyását. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatot az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 igazgató megbízatása járt le. A pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre néhány hét múlva hirdetnek új pályázatot. Több mint 100 000 darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatást gyűlt össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPÁR akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyerek iskola kezdését segítették. Tucatnyi kiállítással csatlakozik a fotográfia feltalálásának 200. évfordulóját ünneplő francia tematikus kezdeményezéshez a Mai Manó Ház. A programsorozat jövő szeptemberig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a fotóművészet történetét és jelenét. Országszerte rendeznek majd előadásokat és szimpóziumokat, a többi között Budapesten, Veszprémben és Fehérvárcsurgón. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. Az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 Celsius fok volt, ami csak nem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A havi csapadék sok helyen az 5 mm-t sem érte el. Az időjárásról. Számottevő esőre ma sem számíthatunk, elszórtan lehet egy-egy zápor. Napközben északnyugat felől beborul az ég, a legtöbb napsütés a déli-délnyugati tájakon lesz. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok valószínű. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Olá Kálmán jazzzongorista és zeneszerző állandó társa Balázs Elemér, a magyar jazz élet egyik legkiválóbb dobosa, aki már a 80-as, 90-es évek fordulóján feltűnt olyan

0: Műsorajánló. Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hétfőtől péntekig a Muzsikáló délutánban, és a döntő élőben a Zeneakadémiáról, szombaton 18 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Jazzlabor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

egy legényvata, bona vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, a szerelem él. Egy, csak egy legény van talpon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, szerelem él.

Csak egy legény vatapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Csak egy legény vatapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!

0: Jazznapló. A magyar mainstream jazz világában az ezredfordulóval folyamatosan bukkantak fel a nívósabbnál nívósabb muzsikát játszó zenész egyéniségek. Generációja talán legtehetségesebb jazzgitárosa Juhász Gábor, akinek jelenléte és súlya egyre meghatározóbbá vált a hazai jazz életben. Többek között olyan prominens zenekarokban tűnt fel, mint a Tintinkú, a Balázs Elemér Group, a Dés Septet vagy éppen a Mirror World. Saját formációjával, a Juhász Gábor trióval sokak meglepetésére rockos irányba indult el, később azonban 1978 címet viselő albumán visszatért a líraibb, meditatívabb hangulatokhoz. Elmondása szerint a jazz a mai kor legfontosabb, legkifinomultabb hangszeres zenei kifejező eszköze.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenekker Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségeit, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új költségvetését, ha az megfelel a magyarok és a hazai vállalatok érdekeinek, jelentette ki Magyar Péter, miután este Budapesten egyeztetett az Európai Tanács elnökével. A miniszterelnök a többi között arról tájékoztatta António Costát, hogy hazánk mielőbbi megoldást vár az Orbán kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. A kormányfő hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja a migráció feltartóztatását, ahhoz szükséges jogszabályokat és a fisztikai határzárat. Folyamatban van a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálata. A már ismerté vált botrányok leginkább a szakellátáshoz kötődnek, mondta el a Kossuth Rádió reggeli műsorában a gyermekvédelmi helyettes államtitkár. Bot Emőke felhívta a figyelmet arra, hogy megyénként 2-8 intézmény van zárva a szakember hiány miatt, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba. Az idősebb korban rendszerbe kerülő fiatalok közül többen pszichiátriai segítségre szorulnak. Megtartotta alakuló ülését az Országgyűlés kegyelmi ügyet vizsgáló bizottsága. A testületnek az év végéig kell elkészítenie jelentését. Schummer Orsolya elnök közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A hivatalos iratok bekérése mellett a testület vezetője javasolta Novák Katalin volt államfő, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadó meghallgatását is. Ma éjjeltől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatai. Az ezeket közlő honlapon először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai teszik elérhetővé. Az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a kórházakban. Zöld területekkel váltják fel a Városligetben a meg nem épülő Nemzeti Galéria helyét. Erről beszélt a Liget ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Györgyevics Benedek elmondta, hogy a projekt megtérülése kérdéses lehet, de a zöld felületeket mindenképpen meg kell újítani. Hozzátette, újra végig kell gondolni, hogy a Városliget helyett hol épülhetne meg az új Nemzeti Galéria. Radák Eszter kortárs festőművész alkotásaiból nyílik ma kiállítás a Virág Judit galériában. A képek a tarókártya több évszázados képi hagyományát dolgozzák fel, ötvözve a misztikumot a modern festészettel. A tárlat szeptember 26-áig ingyenesen látogatható. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Az időjárásról. Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Sose akartam úgy játszani, főleg saját zenekarban emberekkel, hogy valaki így lejátsza a bulit. Tudom, nyilván hát mindenki ezt szeretné, de ahhoz tenni is kell igazából. Ezt a legnehezebb szerintem zenekarvezetőként, hogy valahogy azt az akarást, vagy azt a szeretetet, azt valahogy a többiekből is kicsiholni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Old Ed Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, munkatársaim, Veresemese Gyöngyvér és Weiss Gábor nevében is, a szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban hallhatnak majd új formációkról, sorozatokról, fesztiválkoncertjeiről, zeneileg is igen különleges lesz a műsor, intimebb trióformációs megszólalástól egészen klezmerig hallhatnak majd zenei idézetet. Ahogy egy sebész barátom mondaná, vágjunk bele, nézzük az aktualitásokat.
3: Borbély Mihály fúvós hangszeressel beszélgetek, igen sok formációban játszik, úgyhogy mindig meg kell kérdeznem, hogy milyen aktuális dolgok vannak, amiről én tudok. Szeptember 4-én a Rezonare Quartettel lépsz fel, majd kérlek, hogy mondd is el a formációt, egy különleges hangszerösszeállításról van szó, illetve felléptek szeptember 9-én a Virág Benedek házban, talán megoszthatjuk a hallgatókkal, hogy éppen itt a Virág Benedek ház kertjében beszélgetünk, és aztán szépen sorban, mert tudom, hogy mentek külföldre is, és lesz még fontos esemény szeptember végén is, úgyhogy kezdjük azzal, hogy miről érdemes beszélnünk naptár szerint.
4: Igen, mehetünk időrendben, köszönöm a megkeresést, tényleg nagyon aktív a közeljövőm. A nyár sem volt unalmas, és akkor az ember úgy vesz egy levegőt, ugye beindul a Zeneakadémián is a tanítás, illetve hát jönnek az őszi koncertek. Az Opus Jazz Clubban egy különleges kvintettel lépünk fel, hisz ez a zenekar egy vadonatúj formáció. A népzenei hatások nagyon erősek benne, ugyanakkor ez a projekt ez pont úgy jött létre, hogy Timár Sára népdal énekes, aki egyébként nagyon sokoldalú, és nem csak népzenei dolgokat ad elő. Vele tervezgettük, mert volt egy alkalmi együttműködés, és néha-néha léptünk fel közösen, és ő mondta, hogy szeretné, hogy egy olyan zenekar legyen, ahol én írom a zenéket, illetve a feldolgozásokat, és hogy rám bíz mindent, hangszerelést, és hogy milyen legyen a dolog, de hogy egy izgalmas hangzású, amiben a jazz erőteljesen jelen van. És akkor ezt úgy érlelgettük évekig, és aztán nekiláttunk, és tulajdonképpen ez lesz a harmadik koncertünk, eddig még csak két koncertünk volt, egyébként a Művészetek Völgyében mutatkoztunk be idén augusztusban. Timár Sára mellett cimbalmon a fiatal, rendkívül tehetséges Horváth Áron, a kollégánk Nagybőgön Mohácsi Lőrinc Ágoston, szintén ugyanaz a generáció, a 20-as évek elején járnak ezek a fiatalok, és ütőhangszereken Gyulai Csaba, aki már egy kicsit hozzám közelebb áll korban, de hát valahol a kettőnk között van, én pedig fúvós hangszereken játszom. Úgyhogy nagyon izgalmas hangszerösszeállítás, és nagyon alakulnak még a számaink. Tehát pont abban a fázisban van a zenekar, megvan egyébként már a lemeztervünk is, formálódnak a számok ezeken az előadásokon, koncerteken jön majd létre az a hangzás, amelyet aztán azt fogjuk mondani, hogy na ez a Rezonare hangzás. Egyébként ez Sára ötletem volt ez a név, több név felvetődött, és valahogy nagyon szimbolikus is, ugye a zenei tartalma is van már, hogy a rezonancia miatt, de egyébként ugye a középkori himnusz, amiből a szolmizációs nevek Utquiant Laxis, Rezonare Fibris, ugye így kezdődik, amivel a szolmizációs nevek is jönnek, úgyhogy nagyon sokféle áthallás van ebbe a névbe, és azt hiszem, hogy nagyon passzol a mi zenénkhez.
3: És akkor szeptember 9-én a Virág Benedek házban léptek fel az egyik legrégebb óta működő formációddal.
4: Igen, a Borbély műhely, ahogy idehaza működünk, a lemezeken és a külföldi koncerteken egyébként Borbély Mihály, illetve hát Mihály Borbély kvartett a nevünk. Ezzel a zenekarral játszunk a Virág Benedek háznak abban a nyáresti sorozatában, direkt mondom, nem elfelejtve, hogy szeptember már az őszjegyében szépen telik, és talán egy picit már hűl is az a nagy meleg, ami jellemezte az idei nyarat, hogy itt egy nagyon különleges programsorozat van, amelyben a koncertek és a filmvetítések mellett, illetve a koncerteken belül a jazz is igen határozott szerepet kap. Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas sorozatot állítottak össze. Ennek keretében lépünk fel szeptember 9-én, ahol most is ülünk, ugye itt beszélgetünk a Virág Benedek házban. Ez egy nagyon varázslatos udvar, különleges hangulata van. Itt jó párszor játszottam már ezen a színpadon és bent a házban is, de az igazi kedvenc helyem ez az udvar, hisz itt, amikor bejön a közönség, és akár egy ilyen kicsit jazzklubos is, van egy intimitása a térnek, ugyanakkor a szabadtéri nyáresti hangulat az pedig még hozzáad valamit ahhoz a fajta érzethez, ami miatt szereti az ember ezeket a koncerteket, és ráadásul egy olyan zárt tér, egy ilyen belső udvar, ahol minimális az erősítésnek a szükségessége, de nyilván kell, de megmarad az a fajta akusztikus hangzás, ami egyébként nálunk fontos. Most játszottunk Csehországba is, Szlovákiába is voltunk fesztiválokon, ahol már nagyobb helyeken játszunk, és ott az ember erre a fajta elektronikus segítségre, tehát az erősítésre idézőjelben mondom rászorul. Ugyanakkor, ha egy akusztikus zongora van a színpadon, és a dobot és az összes hangszert akusztikusan is halljuk egymás mellett, ahogy majd ez itt a Virág Benedek házban is lesz, az minket egész másképp inspirál, és ezt a szituációt nagyon-nagyon szeretjük.
3: Meg is kell kérdeznem, ha már említetted a billentyűt, hogy a Tálas Áron szerepel ebben a formációban, és nem dobosként.
4: Igen. Ő itt alapvetően zongorista, Horváth Balázs bőgőn játszik, Gészabó Hunor dobokon, én pedig fúvós hangszereken, de most épp Szentendrén volt a Szentendrei Jelnappal keretében egy koncertünk, egész fantasztikusra sikeredett az elmúlt hétvégén. Ez a koncert Fekete Kovács Kornél volt a vendégünk, aki már egyébként párszor volt a zenekar vendége, de ugye az Áron nem ért rá, és akkor Szabó Dániel a korábbi zongoristánk szerepel, de ami miatt ebbe a mondatba belekezdtem, az, hogy van olyan, hogy ha egyeztetési problémák miatt G. Szabó Hunor dobosunk nem ér rá, akkor a számomra az a legegyszerűbb, hogy jöjjön a Dani zongorázni, de nem kell új dobost keresni, hanem az Áron átül a dobokhoz. Úgyhogy jó pár ilyen koncertünk volt már így a nyáron, és különlegesen izgalmas, ugye nagyon jól ismeri a számokat, és az az érdekes, hogy ilyenkor ő szoktam mondani, de azért ezt meg azt a számot nézzük meg, mert dobosként ugye azt még esetleg nem játszottam, vagy egy olyan hangszerelési arancs ötletek vannak, ami fontos a dob felől nézve, úgyhogy miatta soha nem kell próbálni, de ha átül a dobhoz, akkor szokta kérni, hogy ezt meg azt a számot nézzük meg. Úgyhogy tényleg hálás lehetek a sorsnak, hogy ilyen kollégáim vannak, tehát a másik két kolléga is egyébként fantasztikus, és most már nagyon régóta játszunk együtt, és azt hiszem, hogy nagyon össze is érett a zenekar hangzása, a gondolkodásunk. Ha bármilyen ösvényen elindulunk egy koncerten, akkor biztos vagyok benne, hogy velem jönnek a srácok, illetve én is keresem azokat az inspirációkat, amelyeket fontosnak tartok a jazz muzsikában. Tehát ez a pillanatnyi ihlet, illetve az a fajta egymásra figyelés, koncentráció, az a fajta érzelmi, lelki, tehát a túl a zenei jelenléten, az érzelmi, lelki jelenlét is nagyon fontos számomra, és mindig ebben a zenekarban mindig érzem, hogy ez a kohézió is megvan bennünk.
3: És a Virág Benedek házas koncert után már külföld felé kacsintotok?
4: Igen. Ugye én idén vagyok 70 éves, most még egyelőre azt tudom mondani, hogy leszek, de hát ez nagyon hamar bekövetkezik, hisz szeptember 28-án van a születésnapom, és szeptember 29-én, tehát másnap, ami egyébként Mihály napja, és akkor is tartom valóban a névnapomat, akkor a Zeneakadémia Solti termében lesz ebből az apropóból egy koncertem, és aztán ami nagyon fontos számunkra, hogy egy olyan koncertsorozat előtt állunk október elején, amely Kelet-Ázsiába vezet már, Kínában lesz két koncertünk, és Dél-Koreában is kettő. Az utazás fő célja a Jarazum Jazz Festival, ami egyébként a világ egyik legnagyobb fesztiválja. Kleb Attila, aki a Jazz Fest Budapest igazgatója, nagyon jó kapcsolatot ápol a fesztivál, és az elmúlt két évben rengeteg magyar zenekar szerepelt kint, és már tulajdonképpen két évvel ezelőtt mondta, hogy na, ebbe az évben ők mennek, meg ők, és két év múlva pedig ti fogtok menni, és egyszer csak eljött ez az év, amikor bekövetkezett, hogy mi megyünk a világ egyik legnagyobb jazz fesztiváljára, ahol valóban naponta több tízezer ember fordul meg. Egy nagyon érdekes és különleges hangulatú esemény ez a világ jazz életében, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy eljutunk oda.
3: Erről még biztos, hogy kérdezni foglak majd, amikor aktuális lesz. Borbély Mihálynak köszönöm, és akkor a soron következő koncertek időpontjait még egyszer, hogyha a hallgatóink érdeklődnek iránta. A Rezonare Quintet szeptember 4-én pénteken 20 órától lép fel a BMC Opus Jazz Clubban, és a VBH nyár keretén belül pedig a Borbély Mihály Quartet lép fel szeptember 9-én szerdán 20 órától. Adja magát a kérdés, ugye a Rezonare Quartetten még nincsen felvételetek, úgyhogy valószínű, hogy a Borbély Mihály Quintet valamely szerzeményét fogod választani a beszélgetés végére.
4: De akkor legyen talán valami olyan szerzemény, ami összeköti, és talán a népzene leginkább van jelen. A Gyere hozzám estére című darabot szeretném javasolni.

0: Jövő hét kedden, mondhatjuk úgy is, hogy új sorozat indul az Opus Jazz Clubban, de ez azért egy picit csalóka, ugyanis a legendás albumok sorozatot folytatja a Modern Art Orchestra Fekete Kovács Kornél vezetésével, de ezen belül egy bérlet sorozat kezdődik. John Coltrane születésének 100. évfordulója előtt tiszteleg a formáció. Fekete Kovács Kornélt kérdezem, hogy hogyan alakulnak majd ezek a bizonyos részek a legendás albumok sorozatban?
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Igen, valóban egy már meglévő sorozatba integráltunk bele egy újabb sorozatot, de tulajdonképpen már ezt csináltuk a tavalyi évadban is, amikor a Blue Note lemezkiadó 50-es évekbeli első szériáját vettük górcső alá, és ebből válogattunk. Ezúttal ugye ennek a sorozatban lévő mini sorozatnak a fókusza az nem más, mint a 100 évvel ezelőtt született John Coltrane, és a 4 hónap alatt, az a szeptember, október, november, december hónapokban 4 külön lemezt mutatunk be, amely mind a 4 természetesen John Coltrane-hoz köthető. Így az első alkalom szeptember 8-án a John Coltrane Sextet Prestige kiadónál 7105-ös sorszámmal nyilvántartott John Coltrane Sextet című albuma lesz. Ezt követi Kenny Burrell gitár és John Coltrane közös albuma, majd egy nagyon különleges dolog, Standard Coltrane ez a címe, a november 3-án bemutatásra kerülő albumnak. Ez azért különleges egyébként, mert a Coltrane-i zenei világ egyik pillanatról a másikra lett egy olyan helyen, ahol az ember nem biztos, hogy érti, hogy mi is történik az ő zenéjében. Gondolok itt azokra a saját kompozíciókra, amelyekben már mint komponista is John Coltrane a saját harmonizációt rendszerét használja, és ez a Coltrane Standards album, ez tulajdonképpen az utolsó lenyomat az előtt, hogy ő már komponistaként is ezt a fajta harmonizációs világot használja. Hogy ez miért érdekes? Ez azért érdekes, mert a közismert standardeken hallgathatjuk meg azt, hogy ő miként és hogyan is gondolkodik ebben az egész rendszerben, és így egy olyan referenciapontot kapunk az örökzöldek által megfogalmazva, amitől én azt gondolom, hogy sokkal érthetőbbé válik az is, ami ez a korszak után következett. Szóval ez lesz november 3-án, és a sorozatot december 1-én zárjuk, amikor egy olyan album csendül majd fel, ami az egyik kedvencem a Coltrane irodalomból. Ez a nagykírű énekes Johnny Hartman és John Coltrane közös albuma. Olyannyira szerettem egy időben ezt az albumot, hogy a Lush Life című felvételnek az intróját, azt még annak idején, amikor létezett ilyen, hogy üzenetrögzítő, akkor a kimenő üzenetem az ez az intró volt, és bárki, ki fölhívta a vonalas számomat, annak végig kellett hallgatni ezt az intrót ahhoz, hogy egyáltalán üzenetet hagyjon. Hát kevesen voltak, akik hagytak üzenetet ezek után.
0: És akkor szeptember 8-án 20 órától a John Coltrane Sextet Coltrane című albumát adjátok elő. Ez az első zenekarvezetői album, amikor ő, mint zenekarvezető így került kiadásra.
1: Így van, így van. 1957-et írunk, és tulajdonképpen az történik, hogy ugye Sidemanként már nagyon-nagyon sok formációban, többek között ugye a legendás Miles Davis Quintetnek a tagjaként is szerepel, és ez az első igazából az ő neve alatt megszületett lemez, ez a Coltrane című album, amit 57. május 31-én a szintén legendás New Jersey Rudy Van Gelder stúdióban rögzítenek. És egy nagyon érdekes összetétel, ugyanis tenor szaxofon, bariton szaxofon, Sahib játszik bariton szaxofonon, trombita, Johnny Splann, és a ritmus szekcióban pedig mondjuk így, hogy az akkoriban az egyik legfoglalkoztatottabb ritmus szekció Red Garland, Mel Waldron játszanak felváltva zongorán, Paul Chambers és az Albert Tutti Heath játszik dobon. Nagyon érdekes a repertoár is, és az, hogy a hagyományos sextet, amit mondjuk ebben az időben kvázi még egy, mondhatnám így, hogy az 50-es években ez egy ilyen elvárás is volt, tehát nem nagyon vettek komolyan ennél kisebb létszámú zenekarokat, nyilván ez egy nagy időzőjelben értendő, de hogy a trombita, a két szaxofon, vagy trombita, szaxofon, harsona, ez abszolút egy bevált szokás volt, de az, hogy trombita, itt hiányzik egy lágé, ugye a trombita az a szoprán énekhangnak a lágéjában szól, hiányzik az alt lágé, és aztán utána van két mély szaxofon, egy tenor és egy bariton szaxofon. Szóval emiatt egy ilyen nagyon sajátságos hangzása van ennek az albumnak, meg a rajta hallható hangszereléseknek is.
0: Az eredeti előadókat mondtad, kik lesznek a magyar művészek, és kinek a megszemélyesítői?
1: Hát a magyar művészek, ugye kezdeném akkor a John Coltrane magyar hangjával, aki Bacsó Kristóf lesz, aztán bariton szaxofonon játszik Cserta Balázs, a ritmus szekciónk pedig a Modern Art Orchestra ritmus szekciója, Cseke Gábor játszik zongorán, Barca Horváth József nagybőgőzik, és Csízi László játszik a dobokon.
0: Mielőtt megkérdezném, hogy mit játszunk be aktuálisan az albumról, lesz olyan sorozatotok, nem is olyan soká, amiről szintén szót kell ejtenünk, ha csak nagyon röviden akkor is.
1: Hát így van, a zenekarnak is egy nagyon fontos sorozat indul, amelyben nem a legendás albumokra koncentrálunk, hanem a Modern Art Orchestra teljes apparátusát foglalkoztató, tehát a 19 főt és színpadra állító koncertekről van szó, amely most szeptember, október, november, decemberben egy olyan sorozat lesz, ahol a Modern Art Orchestra egy-egy szerzője találkozik egy olyan ikonnal, aki őt valamilyen módon a munkáival inspirálta, és ebben a hónapban én magam leszek a Modern Art Orchestra szerzője, aki találkozik az ő, mondjuk azt, hogy idoljával, Bob Brookmeyerrel, és úgy fogunk megtölteni egy estét, hogy részint Bob Brookmeyer szerzeményeiből játszunk, másrészt pedig az én saját kompozícióimból, és ezt a koncert sorozatot folytatjuk szintén az Opus Jazz Clubban, októberben Szabó Illéssel, novemberben Cseke Gáborral, és decemberben pedig Korb Attilával, és az ő párjaik lesznek Pat Metheny, Mario Schneider és Ted Jones, mindenki választott magának egy idol. Egyébként erre is árulunk bérleteket, tehát hogyha valakit érdekel ez, akkor nagyon nagy szeretettel vesszük azt, hogyha előre megváltja a jegyét.
0: Fekete Kovács Kornélnak köszönöm, és akkor most vissza a John Coltrane Sextet Coltrane albumához és a legendás albumok sorozathoz. Jövő hét kedden lesz a koncert a BMC Opus Jazz Clubban. Mit játszunk be?
1: Tulajdonképpen ezt most már mondjuk így, hogy hetek óta hallgatom ezt az albumot. Nekem az egyik kedvencem az a Straight Street című John Coltrane szerzeménye, ez a B oldal első száma.

0: Augusztus 30-án kezdődött a 28. zsidó kulturális fesztivál, szeptember 10-ig tart, a Dohány utcai, Hegedűs Gyula utcai, Rumbach utcai és a Frankelle úti zsinagógában, illetve a Pécsi zsinagógában, a Goldmark teremben és a Bálint házban is sokféle programmal várják a közönséget. Ragadjunk ki egy párat a kínálatból, Weisz Gábor interjúi következnek.
1: Egy számomra kedves című előadás lesz a 28. zsidó kulturális fesztiválon 7-én hétfőn 19 órakor a Rumbach utcai zsinagógában. Az a cím, hogy Mai Eszterek a bibliai Eszter nyomában, és három Eszter a főszereplő, Csákányi Eszter, Bíró Eszter és Horgas Eszter, akivel most beszélgetünk erről az előadásról, hiszen a te ötleted volt elsősorban ez a nagyon érdekes est.
2: Hát most ugye a harmadik alkalommal játszom itt a Rumbach zsinagógában, és nekem mindig nagyon meghatározó, hogyha előre tudom, hogy milyen helyszínen fogunk játszani, hogy akkor az, mi az, ami ott illik, és mi az, ami oda való. És hát most már hosszú évek óta, szinte évről évre készítek olyan darabokat, ami nem csak fullázom, és nem csak összeállítom a zenei anyagot, hanem a dramaturgiát, illetve a szövegkönyvet is én írom. És hát egyre sűrűbbek azok az előadások, ahol bizony sok szöveg van, tehát színészeket is használok. És hát amikor jött a felkérés, hogy idén is vegyünk részt a fesztiválon, akkor én mondtam, hogy de én neképpen a Rumbachba szeretnék jönni meg én, mert nagyon inspirál ez a zsinagóga. És akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi az, ami ide való. És nekem a Rumbach zsinagóga, ugye amikor Chagall estemet is játszottam, szerintem Chagall is hihetetlen boldog lett volna, mert az egész közeg annyira mesés, és annyira földön túli, és akkor mesés, és hát akkor ugye egy pillanat alatt eljutott Eszter királynőhöz, akinek a története nagyon sok feldolgozást megért, és nagyon sok formában már láthattuk, de engem mégis inkább az a szempont érdekelt, hogy mi lenne, hogyha ő jelenne meg maga. Mindig szeretem amúgy is ezeket az időutazásokat, meg ezeket a számomra izgalmas embereket visszahozni a jelenbe, és akkor, hogy kéne nekem egy színésznő, aki már érettebb és hitelesen erő tudná adni az idősebb Eszter királynőt, aki tulajdonképpen visszaemlékszik arra, hogy mi is történt vele, és ha már visszaemlékszik, akkor pedig milyen jó lenne, hogyha ugye hát rengeteg tanítványom van, és most van egy egészen különleges 10 éves kislány, és hogy akkor ő kvázi, mintha unokája lenne, ő fogadja az Eszter királynőt, hogy mesélj, tudod, amit mindig szoktál, hogy hogyan lettél királynő, hogy én is királynő szeretnék lenni. És akkor tulajdonképpen így elkezdtem írni, és akkor megírtam ezt a mesét, és hát hála jó Istennek, Csákányi Eszternek borzasztóan tetszett, ami mindig egy ilyen nehéz helyzet számomra, amikor kiadom a kezemből azt, amit írok, hiszen nem vagyok író, de akkor nagyon boldog lettem tőle, és akkor már bennem volt ez a játékosság, hogyha már ennyi Eszter van, akkor maradjunk is az Esztereknél, és zenei anyagban is nagyon szerettem volna behozni ugye a Szefárdot, a Héber zenét is, még hogyha feldolgozva is, és ugye a saját együttesemre áthangszerelve, és hát én Bíró Eszterrel már 2003-ban a Budapest Arénában dolgoztam, amikor a Démelvolával mutattuk be a Kármát, úgyhogy akkor őt is előkaptam, és neki nagyon boldog volt a felkéréstől, és hát lázerővel megy most a munka, nagyon szeretjük csinálni, és hát nagyon jó érzés volt, és nagyon inspiráló, hogy a közönség is nagyon jó reagált rá, tehát 2 hét alatt elfogytak a jegyek.
1: Említetted a zenekarodat, ugye ez a Class Jazz igen, Band, tehát igen. Akkor jazz feldolgozásban hallhatjuk a Szefárdot
2: és egyéb dalokat? Igen, de bár ugye az én csapatom már megszokta, hogy én mindent is kérek tőlük, tehát hogy itt tényleg olyan muzsikusokkal dolgozom mindig együtt, akik nagyon sokféle műfajban, jó magam is, tehát én magamat ugye nem mondanám jazz fuvaristának, tehát abszolút klasszikus gyökereken nőttem föl, de hogy inkább azt mondom, hogy sokfajta műfaj lesz, hát ahogy általában azért a koncertjeimben ez jellemző, úgyhogy lesz benne jazzszerű bal, de nem mondanám azt, hogy ez most egy jazz. Tehát, hogy tavaly azért a Bernstein Kösvényes sok lehetőséget adott, hiszen mind a két művésznek nagyon szerves része volt az alkotásaiknak a jazz, itt nem. Tehát itt nagyon sokféle műfaj és nagyon sok rubátó lehetőség, improvizációs lehetőség. Egy egészen különleges, még filmzenei betéttal is lesz a Csinom a paradizóból, ami többször visszatér a láv szerelmi téma. Én azt mondanám, hogy most ennek az esnek a zenei anyaga is egy kicsit más, mint amit idáig megszokott tőlem a közönség, szóval még szabadabb, és hát két olyan művésznővel dolgozom együtt, hogy nagyon nagy lehetőség van a szabadságra és az alkotásra, tehát hogy alakuljon olyanná, ami ennek mi meg tudjuk mutatni ezt az est. Eszter királynőt.
0: az Eszterek. Tehát Bíró Eszter, Csákányi Eszter és Horgas Eszter szeptember 7-én 19 órától lép fel a Rumbach utcai zsinagógában. A folytatásban pedig megszól a Lisztes Jenő, a Sabbat Song vezetője és Masa Tamás, továbbra is Weisz Gábor interjúja következik.
1: Egy ősbemutatóval készül Lisztes Jenő és a Sabbat Song Klezmer Band szeptember 6-án vasárnap este 7 órakor a Frankelle úti zsinagógában. Először Lisztes Jenőhöz, cimbalom művészhez fordulok, hiszen én úgy érzékeltem, hogy ez a te ötleted, ez a Klezmer rapszódia, úgyhogy beszélj egy kicsit a műről, légy szíves.
3: Igazából az alapötletem az volt, hogy ugye ezek a rövidebb klezmer dalok, ezek ugye tényleg ilyen egy-két tételből, egy-két részből szoktak állni, hogy egy ilyen átfogóbb, nagyobb ívű darab keletkezzen, és ez vadonatúj, tehát nem meglévő klezmer dalokat használok fel, hanem ugye vadonatúj általam kigondolt dallamokat, amik azért nagyon hasonlít ugye az általában ismert klezmer darabokra, klezmer zenére. Tehát abban a stílusban írodok, de azért figyelembe vettem például olyan dolgokat is, amit például mondjuk John Williams írt, tehát egy kicsit a modernebb harmonizációkat is, amiket ő használ, és az ő hangszereléséből is egy kicsit inspirálódtam. Továbbá ezt a rapszódikus hangulatot, ami azért eléggé jellemző a klezmer zenére, vagy akár a cigány zenére is, az egész darabon igazából végig fog menni. Tehát ez egy ilyen hullámzó ívű, körülbelül ilyen 15-20 perces mű lesz, ami speciálisan a Sabbat Song Klezmer Band zenekarra íródott.
1: És ezen kívül mi lesz még a programon?
4: Most a fő újdonságunk ez lesz, tehát erre nagyon-nagyon készülünk. Annyit azért hagyd mondjak erről, hogy Jenővel jártunk kint Izraelbe többször, a Száztagú Cigány Zenekarral, és ez a közös utazás is nagyon inspirált minket. És hát most már 10 évvel együtt játszunk, de 8 éve mint a klezmer koncertjeinken is a Jenő mindig részt vesz. És nagyon sok olyan dalunk van már eleve, amiben külön teret engedünk a cimbalom szólónak, úgyhogy körülbelül, ahogy mondta Jenő, az első 20 percben a rapszódia lesz, a Liszt rapszódia. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy sikere lesz, mi is nagy izgalommal várjuk, a próbák most kezdődnek nem sokára, és aztán utána még körülbelül egy jó órát örömzenét játszunk, ahogy be is van harangozva. Ugye az elmúlt közel 3 évtizedben a Sabbat Songnak nagyon sok úgymond klezmer slágere született, ugye mindig is ez volt a jelszavunk, hogy több, mint klezmer, úgyhogy most az elmúlt 28 év anyagából válogatva, a klezmer rapszódia után, hát reméljük, egy nagy körtánccal végződő fergeteges koncert lesz.

0: Nagy János Jancsa, zongoraművész zeneszerzővel beszélgetünk, így év elején elég sok témánk van. Az Opus Jazz Clubban lesz a legközelebbi esemény, amiről tudunk beszélni. Egy új triód fog bemutatkozni, a Jan Chammer Trio, mégpedig 5-én este 8 órakor lesz a koncert. Az utóbbi időben már több triódról beszélgettünk, ugye saját neved alatt is van, aztán a Voyagers trióról is beszéltünk, és most ismét egy új trió mutatkozik be. Miért tartott fontosnak, hogy ennyi féle összeállításban játsszál?
1: Én nagyon szeretem ezt a felállást, tehát amikor három ember van fenn a színpadon, sőt mostanában egyre jobban izgatnak ezek a kisztetett duók, triók, ilyesmi. Amikor Fónai Tiborral és Nyírő Áronnal elkezdtük a triót, akkor gondolkoztunk egy darabig, hogy mi legyen a neve ennek a triónak, hogy Nagy János trió, vagy pedig más legyen, és aztán arra jutottunk, hogy ennek legyen egy önálló neve, mert az mégiscsak a három embernek az egységét jelenti. Ugye most, ha azt mondom, hogy Nagy János trió, akkor tulajdonképpen ott, ha nem ér rá valaki, akkor elhívhatok mást is, ugye? A Voyagers-ből ez nem történik meg, mert hogy ugye az a három ember úgy egyben van. Ez így alakult az egyik trió. Ugye Nagy János trió néven is játszunk, így Nagy Milán basszusgitározik és Zsuber Flóra dobol. Így egyébként szeptember 6-án a Budafoki Boris Jazz Fesztiválon fogunk így játszani. A Rádi Andrea lesz a vendégünk, énekel. És ez a Jan Chammer trió, ez pedig azért, mert nagyon megtetszett nekem az a felállás, ez a gitár, basszusgitár, zongora, ahogy az elmúlt egy évben többször volt szerencsém Frank Gambele triójával játszani, ami ugyanez a felállás. És miután én régen nagyon sokat duóztam gitárosokkal, tehát hogy egyébként is szeretem ezt a fajta kihívást, hogy a zongora és a gitár hogyan fér meg egy zenekaromban egymás mellett, és gondoltam, hogy akkor legyen egy ilyen állandó trió is itt, ahol játszunk, és ez a Jan Chammer trióban Nagy Milán basszusgitározik, és Párnicki András gitározik, én maga pedig zongorázom.
0: Azt olvastam az ismertetőben, hogy itt mindhármótok szerzeményeit játszátok, tehát nem csak a tieidet. Ha jól emlékszem, a másik két triónál elsősorban a te szerzeményeid szólnak.
1: Igen, ott azok dominálnak. Itt mindhárman hoztuk azokat a dalokat, amik nekünk leginkább tetszenek, ezek saját dalok, vagy pedig olyan egyéb standardek, vagy nem standardek, hanem mások által írt dalok, amik valaki ennek a úgymond szíve csücske, úgyhogy így alakult ki a repertoár.
0: Most ez a név nekem nagyon beleszólt a fülembe, hiszen Jan Hammer, ugye nagyon igen, hasonló, hogy direkt választottad ezt a nevet, vagy ez csak úgy jött?
1: Hát nyilván vannak ebben ilyen összefüggések. Több nevet bedobtam így a közös csoportba, és aztán többiek megszavazták, hogy legyen ez, úgyhogy aztán ez maradt.
0: De semmi köze Jan Hammer zenéjéhez.
1: Hát ez igazából nincs.
0: Térjünk át a következő témára, ami még augusztusban volt, és egy külföldi téma, úgyhogy erről beszéltél, légy szíves.
1: Ugye ez az előbb említett Frank Gambele leghírű gitárosnak a triója, ez a Natural High trió, ahol értelemszerűen Frank Gambele gitározik, Dominic Di Piazza basszus gitározik, és én voltam a zongorista, már tavasszal is, meg most is. Hát ez egy hatalmas dolog számomra, hogy ennek az együttesnek a tagja lehetek. Először Frank Gambele a kvintettjébe hívott el pár alkalommal turnézni 3 évvel ezelőtt, és aztán egyszer csak tavaly decemberben kaptam egy ilyen e-mailt tőle, hogy mi lenne, hogyha ebbe a trióba zongoráznék. Van-e kedvem, de hát nyilván az embernek van kedve, sőt, tehát azt szerintem egy kicsit vicces is, hogy amikor megkaptam az e-mailt, akkor kérdezett benne két dalnak a címét, hogy azokat ismerem-e. És hát az egyiket ismertem, a másikat bevallom férfiasan, hogy nem, de hát annyira elszégyeltem magam, hogy már játszom vele 2 éve, és még mindig van olyan dal, amit azt tudom mondani, nem, hogy igazából nem is válaszoltam az e-mailre, hanem megkerestem a dalt, kerestem kódot, és már 2 órát gyakoroltam, amikor aztán megírtam, hogy na jó, akkor igen, ismerem. Tehát, mindegy, tehát hogy ez volt, és augusztusban játszottunk Olaszországban, Bari mellett egy fesztiválon.
0: A harmadik témánk pedig az imént említett trió, a Voyagers trióval is összefügg, hiszen házigazdái vagytok egy sorozatnak, hogy a Voyagers Jazz Clubot üzemeltetitek tulajdonképpen a próbatermetekben, ha szabad így fogalmaznom. Beszélj róla, hogy mi lesz ebben az évadban.
1: Igen, tehát ebben az évadban is minden hónapban egy alkalommal megrendezzük ezt a klubot. Szeptember 19-én lesz az első alkalom, akkor Dress Mihály lesz a vendégünk, és minden hónapban ennek a ország neves jazzzenészei. Fekete Kovács Kornél, László Attila, Juhász Gábor, Gyárfás István, Kolman Gábor, Lukács Péter, Beta, Szalóki Béla és Makovics Dénes lesznek ebben az évadban minden hónapban a vendégek. Ez egy viszonylag zárt körű klub, tehát hogy regisztrálni lehet, kell. És természetesen alkalmanként is lehet jönni.
0: És tulajdonképpen milyen különlegességeket tartogattok ezeken a koncerteken? Tulajdonképpen az a különlegesség, hogy ilyen vendégeket hívtok?
1: Hát az is, tehát hogy nyilván a zenei színvonal is különleges, de elsősorban az, hogy ez egy elég intim tér, tehát itt 35, maximum 40 ember fér be. Ugye nagyon közel vannak a zenészek. Én azt hiszem, hogy sokkal barátibb és meghittebb. Alapvetően ez a lakáskoncertekből alakult ez ki, amik, hogyha voltunk már ilyen lakáskoncerten, akkor sejtjük, hogy azoknak a hangulata egy picit barátságosabb, vagy picit intimebb, vagy már ez a szó. Föl, tehát hogy sokkal több a kommunikáció a közönséggel, akár dalok között is. Ők maguk is gyakran kérdeznek, vagy mondanak, mert a végén is rögtön van egy kötetlen beszélgetés a zenészek és a vendégek között, tehát ez egész egy ilyen, mint egy baráti összejövetel, ahol egyébként zenélnek is, nem is akármilyen színvonalon.
0: Szokásos kérdés a beszélgetésünk végén, hogy mivel csináljunk kedvet a hallgatóinknak, hogy eljöjjenek, tehát milyen zenét ajánlasz?
1: Hát a Voyagers albumról ajánlanom az Úton című dalunkat.

0: Szeptember 9-én 19 órától a Pesti Vigadóban a Spisák Kvartett lép fel. Modern hangzással és nyitott zenei gondolkodással ötvözik a zenei mondani valójukat. A formáció vezetőjét, a basszusgitáros Bőgőst, Spisák Dávidot kérdezte Veresemese Gyöngyvér.
1: A Pesti Vigadónak a koncertjeit úgy hirdetik, friss hangzás, szabad improvizáció és kortárs magyar jazz. És azt hiszem, hogy itt mindig bajban vagyunk, hogy mit jelent a kortárs jazz.
2: Azt hiszem, hogy ha kortársról beszélünk, akkor a legegyszerűbb szó szerint értelmezni a dolgot. Tehát valami, ami mai, a mostani időkben keletkező zene, hogy az tartalmilag milyen, hogy esetleg egy kortárs darab is lehet ódivatú és régen ismert dolgokat hall az ember benne, vagy talán egy előremutatóbb, újszerű hangzást vagy ötletet fogalmaz meg valaki, mind benne lehet.
1: Ennek tükrében milyen a Spisák Kvartettnek a zenéje? A koncerten elsősorban az ön szerzeményei fognak elhangzani, amelyek viszont nagyon jól felépítettek, de ugyanakkor a pillanat szülte hatást is tükrözik.
2: Talán egy szép megfogalmazása annak, hogy nagyon szerves része ezeknek a daraboknak, amiket játszunk, a rögtönzés, az improvizáció, ami nyilván úgymond a pillanatnak a szüleménye és részint eredménye is, de a daraboknak a felkészülés során is ugye kialakuló koncepciók úgymond keretet adnak és szabnak ezeknek a rögtönzéseknek. Tényleg van elképzelés a spontaneitás mögött is.
1: Megint egy másik oldalról megközelítve, megvilágítva mindezt, amiről beszéltünk, hogy milyen zenei stílusokat, vagy milyen irányzatokat keressünk e mögött.
2: Természetesen felelhetőek impulzusok, hatások, és ennek úgymond az egyvelege az, ami ennek a zenekarnak, a Spisák Kvartettnek a sajátos hangzását adja tulajdonképpen. Megtalálhatóak benne úgymond mainstreamnek mondott, tehát hagyományosabb hangzású dolgok is, és darabok is, és elemek is, és vannak egészen modern és egészen kortárs dolgok is benne, tehát olyan értelemben kortárs, ha már visszakanyarodunk esetleg. Ez a fogalmaz, ami tényleg mai, illetve esetleg egy picikét talán előremutató is.
1: Több együttes zené elsősorban feldolgozás, egy másik műfajból indul ki, például akár a klasszikus zenéből, akár etnojazz lesz, tehát önöknél ilyen vonal fellelhető-e?
2: Volt már rá példa, hogy ilyet csináltunk, tavaly játszottunk tulajdonképpen ugyanúgy a Pesti Vigadóban, ugyanazon a színpadon, klasszikus műsor, tehát csupa klasszikus művet játszottunk, és a zenekar felállására igazítottuk ezt az egészet, természetesen megnyitottuk a darabokat, hogy lehessen benne rögtönzés, és úgyhogy volt már olyan, hogy ezt csináltuk, de nem ez a fő profilunk. Vannak ilyen formációk, akik ezt csodásan csinálják, de nekünk nem az elsődleges profilunk. Csináltuk már, lesz is majd ilyen jövőre legkésőbb, de most ezen a koncerten például, ami a Vigadóban lesz szeptember 9-én, valóban tényleg a mi zenénk, ugye elsődlegesen az én zeném, de azt mondom a mi zenénk, mert tényleg mindenkinek a szíve, lelke és muzikalitása benne van, és az ötletei, tehát közösen formáljuk meg ezeket a darabokat.
1: Ezek újabb darabok?
2: Vegyesen. Amit mi játszani fogunk tervek szerint, elsőlegesen a novemberben megjelent Zöldkör című lemezünknek az anyaga, de számos más darabot is fogunk majd játszani. Ezeknek a daraboknak is egy jó részét már játszottuk, esetleg másképp, mint korábban, és persze lesz újdonság is.
1: És ha már említette azt, hogy a mi zenénk, akkor említsük meg, hogy kik a tagok, kikből áll az együttes.
2: Csizmár Zsolt gitározik, kiváló fiatal gitáros, Rabocki Balázs szaxofonozik, alt és szoprán szaxofonon is játszik, és Szilágyi Márton dobol egészen csodálatosan. Valóban arról van szó, hogy nem elsődlegesen én rólam szól, még ha a legtöbb darab, amit játszunk, az én tollamból is származik, hanem tényleg zenekarként, egységként lépünk fel, és mindenki részt vesz és részt vállal ezeknek a daraboknak az alkotásában és kidolgozásában, és aztán a színpadon is megvalósul az, hogy egységként lépünk fel.
1: Mivel tudnánk illusztrálni ezt a koncertet, milyen számot ajánlana a hallgatóinknak?
2: Azt hiszem a legegyszerűbb és a legjobb, hogyha a lemezről a Keresem a megoldást című darabot javaslom. Az egy modern, hangzású, mégis dallamos darab, és szerintem nagyon jó kett csináló, de nagyon sokféle hangzású darab lesz majd hallható a Vigadóban.

Egyéb koncertek Szabó Dániel kvintettjével 3-án csütörtökön 20 órától a Budapest Jazz Clubban lép fel, míg Révész Rihárd latin kvartettjéhez Gyulaisi Miranda csatlakozik, ugyancsak a Budapest Jazz Clubban jövő hét hétfőn 20 órától. Jövő hét szerdán pedig a BMC Opus Jazz Clubban a Stummer Márton Afroszamba kvartett vendége Kosztolánszky Dominik lesz.

0: A Jazz Mozaik végén búcsúzom munkatársaim Weisz Gábor és Veresemese nevében is, a szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható. Majd ezt követően a Péter Kitty and Horváth Marcel Acoustic Jazz Duo, majd a Jónás Rezső Quartet koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Dél

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a tegnapi kormány döntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, január 1-től megemelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomácia értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni, tette hozzá. Diplomáciai lépések sorozatát indított el a lipcsei incidens. Miután a német kormány Oroszországot tette felelőssé a repülőtér ellen tervezett dróntámadásért, és bejelentette a bonni orosz főkonzulátus, valamint a berlini orosz ház bezárását, Moszkva az oroszországi Goethe intézetek megszüntetéséről döntött. Délelőtt a berlini kormánnyal vállalt szolidaritás jegyében bekérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet. Az ügyben tegnap Orbán Anita külügyminiszter is Magyarország támogatásáról biztosította Németországot, az Európai Bizottság elnöke pedig úgy fogalmazott, hogy az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok támadásait. Nincs bizonyíték arra, hogy a marokkói hatóságok állnak a Ceutában történt tömeges határsértések mögött, jelentette ki a spanyol miniszterelnök. Pedro Sánchez elmondta, hogy az ügyben tovább zajlanak a vizsgálatok. Tegnap csak nem 300 spanyol településen vonultak utcára az emberek, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol város mellett. Júliusban mintegy 60 ezren jutottak be illegálisan Ceutába. Az átkelések közben több mint 70-en a tengerbe fulladtak. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást vagy kizsákmányolást, derült ki az UNICEF vizsgálatából. Az ENSZ gyermekalapja több földrészen éveken át összesen 21 országban végezte el a felmérést több ezer 12 és 17 év közötti fiatal részvételével. Becslések szerint az online szexuális abúzusnak kitett gyermekek száma globálisan több 10 millió lehet. Napos gomoly felhős az idő, csak elszórtan alakulhatnak ki futó záporok. A legtöbb napsütésre a déli délnyugati tájakon számíthatunk, többfelé megélénkül a szél, délután 26-31, éjszaka 14-19 fok várható.

Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A jazz világában a hosszú élet nem ritka, de Lionel Ferbus különleges rekordot tart. A New Orleans-i trombitás még 103 évesen is koncertezett. Ferbus 1911-ben született, és több mint 80 éven át zenélt aktívan. A helyi amerikai klubokban szinte minden hétvégén fellépett, még a 90-es éveiben is. Utolsó koncertjét 2014-ben, 103 éves korában adta. Ferbus igazi élő történelem volt, aki a korai jazz korszakától a modern éráig valamennyi érában játszott. Zenéje azonban mindig hű maradt a klasszikus New Orleans-i stílushoz. A jazz közönség világszerte tisztelte kitartásáért és elhivatottságáért. Az ő pályája példázza, hogy a jazz bizony életforma, és nem csupán egy műfaj a sok közül.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Műsorajánló. Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hétfőtől péntekig a Muzsikáló délutánban, és a döntő élőben a Zeneakadémiáról, szombaton 18 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható. Majd ezt követően a Péter Kitty and Horváth Marcel Acoustic Jazz Duo, majd a Jónás Rezső Quartet koncertje hallható.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Imádom a Manu Stringet is muzsikálni, hát ott én tehát alapból brácsőrült vagyok. A Manusban én a kísérőgitárosokat imádom a legjobban. Sose a rázást. Köszönöm szépen, mert Jimi Hendrixből jövök, Tibuszból jövök, hallottam már jó rázást. De a brácsázás. Úristen. Az a kísérőgitározás a Manu Stringben, ez brutál 2-4-es hangsúlyozásra, vagy úgy gurul, arra úgy lehet muzsikálni, hogy az minden szólista álma.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható. Majd ezt követően a Péter Kitty and Horváth Marcel Acoustic Jazz Duo, majd a Jónás Rezső Quartet koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy a zenésznek az a dolga, hogy az, amit ő csinál, arra fölhívja a közönsége figyelmét, anélkül, hogy most azért játszan, hogy a közönségnek ez tetszen. Nem. Ha onnan indulunk ki, hogy a közönségnek csináljuk a zenét, akkor arra ott van a populáris kultúra. Ott a közönségnek csináljuk a zenét. Megnézik, hogy mire érzékenyek. Most ez a divat, most az a divat, most gyorsan beszélünk, most lassan, most szépet éneklünk, most stb. Ott a populáris kultúra az így működik, és ebben megint csak hangsúlyozom, hogy az égvilágon semmi bajom nincs. Ez a műfaj, ez ennél egy picit bonyolultabban működik. Nem, hogy nem ajánlanék egy friss, jazz kevésbé ismerő embernek műsort, hanem azt mondanám, hogy hunyja be a szemét, és bekér rá a programfüzetre.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazztörténet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagy bőgös Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható. Majd ezt követően a Péter Kitty & Horváth Marcel Acoustic Jazz Duo, majd a Jónás Rezső Quartet koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A hírszerkesztő Balogh Zoltán nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a tegnapi kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A kormányfő beszélt arról is, hogy várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybank visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület tiszás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, még Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. Tiltakozik a palack visszaváltásból származó összeg készpénzet kifizetésének tervezett megszüntetése ellen a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt gazdasági és turisztikai kabinetvezetője úgy fogalmazott, újabb globalista támadás lenne, ha a készpénz helyett az ügyfél bankszámlájára kellene utalni, vagy le kellene vásárolni az összeget. Fiszter Zsuzsanna a készpénzes kifizetés megszüntetése helyett a visszaváltó pontok számának növelését szorgalmazta. A MUHU illetékese néhány napja közölte, hogy az önkormányzatokkal folytatott tárgyalásokon a készpénzes kifizetés megszüntetését javasolják a palack visszaváltásnál. A társaság szerint, ahogyan a parkolóautomatáknál, az italos csomagolások visszaváltásánál sincs szükség a készpénz használatra. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő étrend kiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. Gyújtó szerkezeteket dobtak München több épületére védelmi ipari vállalatok közelében. A bajor főváros rendőrségét egy szemtanú riasztotta éjfél körül. Az egyik gyújtószerkezetet a helyszínelők azonnal eloltották, még egy másikat sikeresen hatástalanítottak. A bűncselekmény elkövetésével két bolgár állampolgárt, egy 28 éves nőt és egy 38 éves férfit gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek. A rendőrség politikai motivációt sejt a gyújtogatási kísérlet hátterében. Híreink végén a várható időjárásról. Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporokkal az észak-keleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 14-19, napközben 28 és 33 fok között alakul. 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz délután. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
1: Watch me, brother. Leave taking.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Hogy melyik lehetett a valaha volt legdrágábban eladott jazz hangszer? A válasz talán nem is oly meglepő. A jazz egyik legikonikusabb alakjaként számon tartott John Coltrane legendás szaxofonját 2005-ben árverezték el New Yorkban. A hangszerért egy magángyűjtő nem kevesebb, mint 2 millió dollárt fizetett, így ez a világ legdrágábban eladott jazz hangszere mind a mai napig. Coltrane egyébként ezen a szaxofonon játszott a Love Supreme című emblematikus albumán is, így a hangszer nem csak zenei, hanem történelmi relikvia is egyben. Az aukciót megelőzően a szaxofon hónapokon át pihent egy múzeum kiállító termében, a befolyó összeget pedig részben a jazz oktatás fejlesztésére ajánlották fel.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható. Majd ezt követően a Péter Kitty and Horváth Marcel Acoustic Jazz Duo, majd a Jónás Rezső Quartet koncertje hallható.
0: Impro Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ami jelentősen hozzáadott az én zenészségemhez, azt gondolom, hogy többféle kórusban is énekeltem. Egyrészt énekeltem egy házi kórusban, a Kertvárosi templomban, másrészt pedig hát a Lővei Klára gimnáziumban jártam, ott is érettségiztem, és ott pont a Szabó Dani barátomnak az édesapja, Szabó Szabolcs volt a karnagyunk, és ott énekeltem a egyes karban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható. Majd ezt követően a Péter Kitty & Horváth Marcel Acoustic Jazz Duo, majd a Jónás Rezső Quartet koncertje hallható.
1: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

let's make a booking just to be man and wife.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Magyarok közül a legelső, talán akit említenék, az a Süle László zongorista. Ő volt az első jazz zongora tanárom, és az ő jazz koncertje, amit Salgó Tarjáni művelődési házban adott, nemrég került fel egyébként az internet különböző bugyraiba is. Tehát az volt még egy olyan fantasztikus hatás, és sokkora erő, hogy hát úristen, lehet így zongorázni, és ez itt van előttünk egy pár méterre, és hogy fantasztikus tényleg. Az is olyan volt, egy ilyen kalóz kazettán után, amíg évtizedekig hallgattuk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható. Majd ezt követően a Péter Kitty and Horváth Marcel Acoustic Jazz Duo, majd a Jónás Rezső Quartet koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A szerkesztő Balogh Zoltán nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. A paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. A kormányfő elmondta, a múlt héten, két héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából egy hónapot vesz igénybe a paksnál kiépített dunai fenékküszöb megerősítése. További mintegy 100 000 köbméter követ kell elhelyezni a hosszú távú megoldás érdekében. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 000 forintra növelik. A döntés újabb 238 000 embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kötelező kamarai tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. Feloldották a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép miatt elrendelt kiképzési tilalmat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a gép fekete dobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek vizsgálják az adatait, ez alapján lehet majd rekonstruálni a balesetet és meghozni a szükséges intézkedéseket. A magyar légierő Gripenje augusztus 24-én gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta katapultált, melynek során gerincsérülés szenvedett, megműtötték, időközben azonban már elhagyhatta a kórházat. Működési támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek. A több mint 850 millió forintos keretösszegű felhívással a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását, a nemzeti összetartozás erősítését, valamint a közjó kiteljesedésében vállalt szerepüket segíteni a kormány. A pályázatokat október 1-ig várják a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer felületén. 16 év után először ma este ad koncertet Magyarországon Schiff András zongora művész. Az este 7:30 kezdődő hangversenyt holnap egy második is követi. A világhírű zongoristát, karmestert, pedagógust a Zeneakadémia tegnap díszdoktorává avatta. Az intézmény közölte, a koncertek műsora meglepetés, a művész az utóbbi években, különösen szólóestjén egyre gyakrabban lép fel úgy, hogy csak közvetlenül a koncert előtt dönti el, mit játszik. Marad a nyárias meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban általában 14-19, napközben 28 és 33 fok között alakul majd. A pontos idő 18:04.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Az eddigi legnagyobb jazzkoncertet Norah Jones adta 2004-ben Indianában. A Bangalore Palace Groundson közel 120 ezer ember hallgatta a koncertet, ez pedig Guinness rekordnak számít a jazz világában. Norah Jones különleges híd a pop és a jazz között, zenei világa így jóval szélesebb közönséget képes bevonzani. Az eseményi média figyelme szinte felért egy fesztiváléval. Az élő közvetítés több millió tévénézőt ért el világszerte. Norah visszafogott lírai stílusa pedig egész egyszerűen lenyűgözte a tömeget. Ez a rekord pedig azóta is áll, kevés műfaj képes ilyen léptékű közönséget megszólítani.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható. Majd ezt követően a Péter Kitty & Horváth Marcel Acoustic Jazz Duo, majd a Jónás Rezső Quartet koncertje hallható.
0: Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Kik lesznek a jövő opera sztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hétfőtől péntekig a Muzsikáló délutánban, és a döntő élőben a Zeneakadémiáról, szombaton 18:05-kor, a Bartók Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható. Közreműködik Farkas Mihály, Cikovszky Gábor, Erdélyi Péter, Glasser Péter, Gyenge Lajos és ifja Födő Sándor, valamint Kézdi Luca, Nagy Zsolt, Honéci Zoltán, Király István, Mádi Kálmán és Risztos Cukalasz.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Nagyon szépen köszönjük! Ez volt az Istanbul Flash című dalocska. Most pedig az Elixirről következik két dal. Tisztelet a mesternek és a Körbe és körbe.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertjét hallották. Közreműködött Farkas Mihály, Cikovszky Gábor, Erdélyi Péter, Glasser Péter, Gyenge Lajos és ifjabb Födő Sándor, valamint Kézdi Luca, Nagy Zsolt, Honéci Zoltán, Király István, Mádi Kálmán és Risztos Cukalasz. A felvételek a Márványteremben és a Szegedi IH rendezvényközpontban készültek 2003. szeptember 26-án és 2013. november 8-án.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében a Péter Kitty and Horváth Marcel Acoustic Jazz Duo, majd a Jónás Rezső Quartet koncertje hallható. Közreműködik Tűzkő Csaba, Parádi József és Lakatos Peceg Géza.

Köszönjük. A következő pedig egy szintén elég ismertebb dal lesz, a Just the Two of Us

0: Horváth Marcell. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és további jó szórakozást nektek!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második felében a Péter Kitty and Horváth Marcel Acoustic Jazz Duo, majd a Jónás Rezső Kvartett koncertjét hallották. Közreműködött Tűzkő Csaba, Parádi József és Lakatos Peceg Géza. A felvétel a debreceni Nagyerdő Klub színpadán, valamint a Magyar Rádió Márvány termében készült. 2024. augusztus 11-én és 1995. május 1-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeménye.

0: személyeivel.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.